Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent. Ekvivalent.